Ring, kel, ring, kel, ring, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel, kel